0: sagittam, a simra térse és a jönné, csúri gyere sati, amíg umítsítam.
1: Die Welle, die Sie lieben, 101,7 Atlantis FM.